Akkor így, hogy Madridján gyisognap tényleg a Today in History. Uhegye jelenő sábban szomnok daskeszed a szívszászó, negyenges nekem nisztem gaustánot, kiba a wooden tracks, hogy de beszis, kiba a moliácsin helye. Csúcsú train, giden. Engyelke is nekt, kiba a nisztem a helye. Ugye Kanada, kiba a gesnekkel nisztem, kiba a wenzi, de gyisat. Bambuidod kiba dan, engyes, bambuid kiba. Nishnonyai, the pigan, 25 kilometers each day, kiba. Eka minu he, big show shop, kadoshun lom pekes, that's your sasso, negojita, ozit kiba, tseldmod, geisho stadod, nyo, itaun nyo, ude, that's a Nunavik, Northwest Territories, engyes, ya pegnod kiba, now, big show shop, kadoshun lom pek. Eko e minat sasso, na nishno, big shop, geisho, da, gojit, Montreal, geisho, na kiba, nashtabe, jim, shtichde, wait, heat wave, geisho, gadacht kiba, engesh ka hot kya knop te nota hai 1955 ich tagin giba kesha ka kabidu dot giba kabidu kyangi den ka o kya knop te nota nasta bete ich shudam bui giba so engesh with madaga today in history.

Good afternoon. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. 6 minutes to be up. Kéma go a sikéjét szkod meg az szó, kéma go most kéz go ha jogi új monia, gábit siste kúszi sem, ha jogi nézé ima higatot gábit, gábit bírjot hét Montreal, ha gondja gyíkom, gábit stú negnózsét szkod meg az szó, hogy ide szó, jót szkod meg az annos, ennek egy stegnos. Csak itt bazsom se nap, tú vizsen is sop, csava itt medúzsan, de is is kéz, ne go most go betenen a, kér meg csava itt medúzsan, de pimbi tagolják, s talanulj, ha go ijú de bazsmon.